0: Уезе гласање, кобртано важно тело пеко дорко доваем, со се важно мано уште джалте гласинем. Савета не пучиба најважна со бивалените вас демпе, ова че доста котаре бути.
1: Vortaga dei velko aia gesam kate ando foro Helsingborg pe biblioteca kai bushol idea aia mensa kate torjol o rom o Ivan Kutsikov kai laspeski vramata vel kate te malajola mensa te vorbi pakada le bershesko alusari pe ta ves bachtalotu san bru bygerando socialförvaltningen ando Helsingborg stad naistuke kai san kata gesam mensa
2: naistuke tamen bachtale samorajene
1: penamenge po skurto soski buchi keres
2: Vi är en brobyggare på socialförvaltningen. Jag tycker att bor i familjen så kan vi koppla lite mer. Kan vi andra på sociala. Jag tycker att bor i förebyggande. Jag tycker att bor i familjen. Det är så väl i skolan. Det är så väl i Chavorengo. Jag tycker att det är så väl i
1: Penesas mange majang lalke kerdan buci te jutis romane ternimatun te janavri ando arbetsmarknaden te len edukacija te keren buci. Penamenge ande ciri buci cak malagios bute romensa. Sar mesi e romengi situazi ando foro Helsingborg. Ai sar jutis ardan kadale ternimatun?
2: Oi, kadosi vajni famelji si shavora kai jal mishto, kai jal na angle. Καγγελέ Αγγλέ σχόλοι. Τα εσύσαμε ρακά και άλλα τσέρα μάι να κάνετε μισθό. Νο αμε κοτήσαμε τη ζωτή σάρας λε, τη σάρσικα το ρόμσκι κλουδέριν. Μπούτ ίνσατσερ σας, μπούτ ίνσατσερ τελα αβίφερένιν γουρά σοκέρδε, τελα καταλαμπέρς. Ποσάς τυπέ, πε μπουτσά τη σάια βενάρι, σαβορά πε μπουτσί. Κατώ σίγκ μάι μπάρο, μάι μπουτάν τα σαβορά κάμεν μπουτσί τάβεν. Fyrir ekki parið sílingi.
0: Þú bútt bæs, Ivan Kerjan, romensa búti, romanetinni matansa. Sæði þess að minn konkrétno kannar penesi romanetinni matana, eða sávaren trebúla að júti peðan de skóla. Svo sík og þessu túmen keren, geta vel lengi mæ letko, mæ lókete janna de skóla, eða keren pæs í skóla te resenko teka í sig og gindu te resen.
2: Sá sami til að kadala bæs úlíka insatsi. Sá sami ég sástimasko... Projekto su djelas, mišto, coachning, sa same samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Bot insatser sas, för i kado su djel på akanak, basha kanak, si kado ett stöd. Ta vas sar jek jutipe, te birisaras, te jutisaras, le ta vene. Te len kodio informacija so del o foro, te birisara same te dasle kodi, te jutisara sle te len kodio informacija so o foro erbjuda lille.
1: Najsi saras tuke Ivan Kutsikov andaciri vrama. Kadalesa, jasmaj durando programo, a ja kares oprepa, le eromes o Stefano Kutsikov, kaj si proces liadere per romani, inkludaci ando foro Helsingborg. Penamenge perdo berskerdan buci kusa romane pushimata. So penene rom kana velkai politika.
3: No so penene politika si pesko specialno omrode ga penel petai naika de laktko nai lako parisi ke palalende ashol sa intrigi decizi shai penas ta iaba me keras buci ta keras ak amas paruipe e politika si Jekso a Chavel, ten anaya mensa atunci aba ci birisaras te keras kodoso mangas. Naci, kate si bud pushimata so vas dopre amare manush kate, naci pa edukacija, pa buča, pa školi, pa romani šip, pa sastipe. Naci, kadala puntura si opravažni, vi amenge normalno, numa vi etemeske si centralni pushimata, so trubute vas das.
1: Birine politikura te paru venero mengi situacija ando švedo pala ciro gindo?
3: No birin te kamen šaj paru ven. Pala lende ašol, pala lende si, taj ame kate ando švedo, ta ando Helsingborg specijalno, e trebujta vas maj engažiri me ande politički partiji, ke kodo avilova marodroma, kodo si ima marodrom, ande politika. Te a vas vijame članura, membrura, ande jek partija, aj te biri saras kote te vazdas amare pushimata, aj taven aktualni, te biri namare reprezentantura, te ingren, majdur, po komunstyrelsen, amare pushimata. Kade si jek drom konkretno, so šaj keras.